Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az Adai Korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: a Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: hatalmas csalássorozatot lepleztek le, amiben több cég is érintett.
1: Pénzügyi válságban is nőtt a munkanélküliség.
2: Egy két fős banda egy pénzszállító autót rabolt ki.
1: A rendőrségi jelentések szerint a több órás áramkimaradás alatt megcsapolódtak a betörések.
3: Folyamatosak a tüntetések.

0: az maradj hű.
1: A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az ivóvíz előkészítő létesítményen végzendő tervezett munkálatok miatt október 8-án csütörtökön reggel 8 és 12 óra között ADA és MOHOL településeken szünetelni fog a vízszolgáltatás. Köszönjük a lakosok megértését és türelmét!

Kedves idősebb lakosaink és véradóink! Szeretettel meghívja az Adai Vöröskereszt Önöket a napsugaras ősz rendezvényre, amelyet az Idősek Világnapja alkalmából szervezünk. A rendezvény időpontja október 8-án csütörtökön 15 órai kezdett el. Helyszín Törökfalu, százszor szép épülete. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges Balanik Mónikánál vagy Nagy Rózsikánál. Szeretettel várjuk Önöket!

Az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5:40, Völgypart buszmegálló 5:50, Balkai sor kultúrotthon 6:10, Ada buszállomás 6:30, Mohol megálló központ 6:40, Ada buszállomás 6:50, Balkai sor kultúrotthon 7:05, Ada buszállomás 7:20, Balkai sor kultúrotthon 7:35, Törekfalu központ 7:50, Törekfalu központ 11:45, Völgypart buszmegálló 12:00, Törekfalu központ 12:15, Ada buszállomás 13:00, Mohol megálló központ 13:15, Ada buszállomás 13:30, Balkai sori kultúrotthon 13:45, Völgypart buszmegálló 14:00, Törekfalu központ 14:15, Törekfalu központ 18:30, Völgypart buszmegálló 18:45, Törekfalu központ 19:00.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellé.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Standard kommunális közvállalat értesíti a tisztelt felhasználóit, hogy Adaközség területén a periodikus vízóra leolvasást október 2-ától október 31-ig végzi. Kérjük a felhasználókat, tegyék lehetővé munkásainknak, hogy leolvassák a vízórákat, valamint tisztítsák ki a sarkjaikat, és hárítsanak el minden akadályt, amely megnehezítené, illetve meggátolná a leolvasást. Megértésüket köszönjük! Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár október 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek Önökhöz!

Ambassadorbet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassadorbet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A földgáz jelenti a legnagyobb energetikai kockázatot a közelgő tél előtt, véli Zsejko Márkovics energetikai szakértő. Szerinte Szerbia ellátás biztonságát jelentősen növelni, ha minél több útvonalon és több beszállítótól érkezne gáz az országba. Az európai gáztárolók töltöttsége jelenleg 72-73% körül alakul, miközben a földgáz és a villamos energia ára is magas. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszi vetéshez Közép-Bánátban. A rendkívüli szárazság miatt a talaj mélyebb rétegeiből is hiányzik a nedvesség. A Trepcsa bányavállalat Sztáritrigi bányájában tegnap este 63 bányász rekedt a föld alatt az elektromos hálózat meghibásodása miatt. Valamennyien ma hajnalban 3 óra körül jutottak a felszínre a bánya 8. szintjéről, miután mintegy 8 órát töltöttek a föld alatt. Mindannyian megmenekültek. Dragán Glemocsics ügyvezető mezőgazdasági miniszter közölte, hogy 5 műhold segítségével figyelik a tardó égetéseket Szerbia területén. A műholdak 12 óránként küldenek jelentést. A miniszter a belgrádi rádiónak elmondta, hogy hétfőről kedre virradó éjszaka 238 helyszínen észleltek tüzet, ami 55%-kal kevesebb az előző hét napi átlagához képest. 13 új lélegeztetőgépet kapott a Vajdasági Kardiovaszkuláris Betegségek Intézete. Az adományt az Egyesült Államok belgrádi nagykövetségének katonai csoportja nyújtotta. A berendezések összértéke több mint 24 millió dinár, vagyis mindegy 242 ezer dollár. Az adomány 12 invazív és nem invazív lélegeztetésre alkalmas készüléket, valamint egy szállítható lélegeztetőgépet tartalmaz. Késes támadás történt az északkelet lengyelországi Osztolekában működő szakközépiskolában, legalább 8-an megsebesültek. A feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vettek, közölte szerdán a rendőrség a Polsat News Hír televízióval. Montenegro, Albánia, Moldova és Ukrajna tart jelenleg a legelőrébb az Európai Uniós csatlakozás felé vezető úton, közölte a bővítésért felelős uniós biztos. Az Európai Bizottság október végén külön ütemtervet készített a 4 tagjelölt számára. Ezekben meghatározzák a következő lépéseket, a hozzávetőleges határidőket és a csatlakozási folyamat konkrét céljait. Szerda hajnalban játszotta utolsó mérkőzését az argentin válogatottban Lionel Messi. A 39 éves, 8-szoros aranylabdás labdarúgó a Benin elleni hazai találkozón búcsúzott a nemzeti csapattól. 207 mérkőzésen 125 gólt szerzett az argentin válogatottban. A nemzeti csapattal 2022-ben világbajnoki címet, emellett 2 Copa America trófeát nyert. Újabb helyezést rontott a szerb labdarúgó válogatott a FIFA világranglistáján. A szerbek a 40. helyről a 44. pozícióra estek vissza, ami a csapat legrosszabb helyezése 2017. júniusa óta. A visszaesés hátterében a szerb válogatott gyenge eredménysor áll, ugyanis a csapat sorozatban 6 mérkőzést veszített el,

Kedves idősebb lakosaink és véradóink! Szeretettel meghívja az Adai Vöröskereszt Önöket a napsugaras ősz rendezvényre, amelyet az Idősek Világnapja alkalmából szervezünk. A rendezvény időpontja október 8-án csütörtökön 15 órai kezdett el. Helyszín Törökfalu, százszor szép épülete. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges Balanik Mónikánál vagy Nagy Rózsikánál. Szeretettel várjuk Önöket!

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hirdető, szóval a mélybe a múlt.
0: A legjobb zenék.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A. Adai Rádió. Hírek minden órában.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakttelefonszám 024 852 106 128-as mellék.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A földgáz jelenti a legnagyobb energetikai kockázatot a közelgő tél előtt, véli Zsejko Márkovics energetikai szakértő. Szerinte Szerbia ellátás biztonságát jelentősen növelni, ha minél több útvonalon és több beszállítótól érkezne gáz az országba. Az európai gáztárolók töltöttsége jelenleg 72-73% körül alakul, miközben a földgáz és a villamos energia ára is magas. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszi vetéshez Közép-Bánátban. A rendkívüli szárazság miatt a talaj mélyebb rétegeiből is hiányzik a nedvesség. A Trepcsa bányavállalat Sztáritrügi bányájában tegnap este 63 bányász rekedt a föld alatt az elektromos hálózat meghibásodása miatt. Valamennyien ma hajnalban 3 óra körül jutottak a felszínre a bánya 8. szintjéről, miután mintegy 8 órát töltöttek a föld alatt. Mindannyian megmenekültek. Dragan Glemocsics ügyvezető mezőgazdasági miniszter közölte, hogy 5 műhold segítségével figyelik a tardó égetéseket Szerbia területén. A műholdak 12 óránként küldenek jelentést. A miniszter a belgrádi rádiónak elmondta, hogy hétfőről kedre bíradó éjszaka 238 helyszínen észleltek tüzet, ami 55%-kal kevesebb az előző hét napi átlagához képest. 13 új lélegeztetőgépet kapott a Vajdasági Kardiovaszkuláris Betegségek Intézete. Az adományt az Egyesült Államok belgrádi nagykövetségének katonai csoportja nyújtotta. A berendezések összértéke több mint 24 millió dinár, vagyis mintegy 242 ezer dollár. Az adomány 12 invazív és nem invazív lélegeztetésre alkalmas készüléket, valamint egy szállítható lélegeztetőgépet tartalmaz. Késes támadás történt az északkelet lengyelországi Oszolekában működő szakközépiskolában, legalább 8-an megsebesültek. A feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vettek, közölte szerdán a rendőrség a Polsat News hírtelevízióval. Montenegro, Albánia, Moldova és Ukrajna tart jelenleg a legelőrébb az Európai Uniós csatlakozás felé vezető úton, közölte a bővítésért felelős uniós biztos. Az Európai Bizottság október végén külön ütemtervet készített a 4 tagjelölt számára. Ezekben meghatározzák a következő lépéseket, a hozzávetőleges határidőket és a csatlakozási folyamat konkrét céljait. Szerda hajnalban játszotta utolsó mérkőzését az argentin válogatottban Lionel Messi. A 39 éves, 8-szoros aranylabdás labdarúgó a Benin elleni hazai találkozón búcsúzott a nemzeti csapattól. 207 mérkőzésen 125 gólt szerzett az argentin válogatottban. A nemzeti csapattal 2022-ben világbajnoki címet, emellett 2 Copa America trófeát nyert. Újabb helyezést rontott a szerb labdarúgó válogatott a FIFA világranglistáján. A szerbek a 40. helyről a 44. pozícióra estek vissza, ami a csapat legrosszabb helyezése 2017. júniusa óta. A visszaesés hátterében a szerb válogatott gyenge eredménysora áll, ugyanis a csapat sorozatban 6 mérkőzést veszített el, köztük 4 tétmeccset. Szerbiában a túlnyomóan napos meleg idő várható, gyenge vagy mérsékelt nappali felhőképződéssel. Az esti órákban Vajdaság északi részén, az éjszaka folyamán pedig az ország nyugati, délnyugati és középső területein is megnövekszik a felhőzet, helyenként eső, néhol zápor is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 15, a legmagasabb pedig 24 és 30 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: Adai Rádió. Hírek minden órában.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A földgáz jelenti a legnagyobb energetikai kockázatot a közelgő tél előtt, véli Zsejko Márkovics energetikai szakértő. Szerinte Szerbia ellátás biztonságát jelentősen növelni, ha minél több útvonalon és több beszállítótól érkezne gáz az országba. Az európai gáztárolók töltöttsége jelenleg 72-73% körül alakul, miközben a földgáz és a villamos energia ára is magas. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszi vetéshez Közép-Bánátban. A rendkívüli szárazság miatt a talaj mélyebb rétegeiből is hiányzik a nedvesség. A Trepcsa bányavállalat Sztáritrigi bányájában tegnap este 63 bányász rekedt a föld alatt az elektromos hálózat meghibásodása miatt. Valamennyien ma hajnalban 3 óra körül jutottak a felszínre a bánya 8. szintjéről, miután mintegy 8 órát töltöttek a föld alatt. Mindannyian megmenekültek. Dragán Glemocsics ügyvezető mezőgazdasági miniszter közölte, hogy 5 műhold segítségével figyelik a tardó égetéseket Szerbia területén. A műholdak 12 óránként küldenek jelentést. A miniszter a belgrádi rádiónak elmondta, hogy hétfőről kedre virradó éjszaka 238 helyszínen észleltek tüzet, ami 55%-kal kevesebb az előző hét napi átlagához képest. 13 új lélegeztetőgépet kapott a Vajdasági Kardiovaszkuláris Betegségek Intézete. Az adományt az Egyesült Államok Belgrádi Nagykövetségének katonai csoportja nyújtotta. A berendezések összértéke több mint 24 millió dinár, vagyis mintegy 242 ezer dollár. Az adomány 12 invazív és nem invazív lélegeztetésre alkalmas készüléket, valamint egy szállítható lélegeztetőgépet tartalmaz. Késes támadás történt az északkelet lengyelországi Osztolekában működő szakközépiskolában, legalább 8-an megsebesültek. A feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vettek, közölte szerdán a rendőrség a Polsat News hírtelevízióval. Montenegro, Albánia, Moldova és Ukrajna tart jelenleg a legelőrébb az Európai Uniós csatlakozás felé vezető úton, közölte a bővítésért felelős uniós biztos. Az Európai Bizottság október végén külön ütemtervet készített a 4 tagjelölt számára. Ezekben meghatározzák a következő lépéseket, a hozzávetőleges határidőket és a csatlakozási folyamat konkrét céljait. Szerda hajnalban játszotta utolsó mérkőzését az argentin válogatottban Lionel Messi. A 39 éves, 8-szoros aranylabdás labdarúgó a Benin elleni hazai találkozón búcsúzott a nemzeti csapattól. 207 mérkőzésen 125 gólt szerzett az argentin válogatottban. A nemzeti csapattal 2022-ben világbajnoki címet, emellett 2 Copa America trófeát nyert. Újabb helyezést rontott a szerb labdarúgó válogatott a FIFA világranglistáján. A szerbek a 40. helyről a 44. pozícióra estek vissza, ami a csapat legrosszabb helyezése 2017. júniusa óta. A visszaesés hátterében a szerb válogatott gyenge eredménysora áll, ugyanis a csapat sorozatban 6 mérkőzést veszített el, köztük 4 tétmeccset. Szerbiában ma túlnyomóan napos, meleg idő várható, gyenge vagy mérsékelt nappali felhőképződéssel. Az esti órákban Vajdaság északi részén, az éjszaka folyamán pedig az ország nyugati, délnyugati és középső területein is megnövekszik a felhőzet, helyenként eső, néhol zápor is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 15, a legmagasabb pedig 24 és 30 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kedves idősebb lakosaink és véradóink! Szeretettel meghívja az Adai Vöröskereszt Önöket a napsugaras ősz rendezvényre, amelyet az Idősek Világnapja alkalmából szervezünk. A rendezvény időpontja október 8-án csütörtökön 15 órai kezdett el. Helyszín Törökfalu, százszor szép épülete. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, Balanik Mónikánál vagy Nagy Rózsikánál. Szeretettel várjuk Önöket!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot. Az Adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék.

Várjak, szeretem a szádat, szeretem, hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszírmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzel. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől fél.

mondtam, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jel lesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprédaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A földgáz jelenti a legnagyobb energetikai kockázatot a közelgő tél előtt, Béli Zsejko Márkovics energetikai szakértő. Szerinte Szerbia ellátás biztonságát jelentősen növelni, ha minél több útvonalon és több beszállítótól érkezne gáz az országba. Az európai gáztárolók töltöttsége jelenleg 72-73% körül alakul, miközben a földgáz és a villamos energia ára is magas. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszi vetéshez Közép-Bánátban. A rendkívüli szárazság miatt a talaj mélyebb rétegeiből is hiányzik a nedvesség. A Trepcsa bányavállalat Sztáritrigi bányájában tegnap este 63 bányász rekedt a föld alatt az elektromos hálózat meghibásodása miatt. Valamennyien ma hajnalban 3 óra körül jutottak a felszínre a bánya 8. szintjéről, miután mintegy 8 órát töltöttek a föld alatt. Mindannyian megmenekültek. Dragan Glemocsics ügyvezető mezőgazdasági miniszter közölte, hogy 5 műhold segítségével figyelik a tardó égetéseket Szerbia területén. A műholdak 12 óránként küldenek jelentést. A miniszter a belgrádi rádiónak elmondta, hogy hétfőről kedre virradó éjszaka 238 helyszínen észleltek tüzet, ami 55%-kal kevesebb az előző hét napi átlagához képest. 13 új lélegeztetőgépet kapott a Vajdasági Kardiovaszkuláris Betegségek Intézete. Az adományt az Egyesült Államok belgrádi nagykövetségének katonai csoportja nyújtotta. A berendezések összértéke több mint 24 millió dinár, vagyis mintegy 242 ezer dollár. Az adomány 12 invazív és nem invazív lélegeztetésre alkalmas készüléket, valamint egy szállítható lélegeztetőgépet tartalmaz. Késes támadás történt az északkelet lengyelországi Osztolekában működő szakközépiskolában, legalább 8-an megsebesültek. A feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vettek, közölte szerdán a rendőrség a Polsat News Hír televízióval. Montenegro, Albánia, Moldova és Ukrajna tart jelenleg a legelőrébb az Európai Uniós csatlakozás felé vezető úton, közölte a bővítésért felelős uniós biztos. Az Európai Bizottság október végén külön ütemtervet készített a 4 tagjelölt számára. Ezekben meghatározzák a következő lépéseket, a hozzávetőleges határidőket és a csatlakozási folyamat konkrét céljait. Szerda hajnalban játszotta utolsó mérkőzését az argentin válogatottban Lionel Messi. A 39 éves, 8-szoros aranylabdás labdarúgó a Benin elleni hazai találkozón búcsúzott a nemzeti csapattól. 207 mérkőzésen 125 gólt szerzett az argentin válogatottban. A nemzeti csapattal 2022-ben világbajnoki címet, emellett 2 Copa America trófeát nyert. Újabb helyezést rontott a szerb labdarúgó válogatott a FIFA világranglistáján. A szerbek a 40. helyről a 44. pozícióra estek vissza, ami a csapat legrosszabb helyezése 2017. júniusa óta. A visszaesés hátterében a szerb válogatott gyenge eredménysor áll, ugyanis a csapat sorozatban 6 mérkőzést veszített el, köztük 4 tétmeccset. Szerbiában a túlnyomóan napos, meleg idő várható, gyenge vagy mérsékelt nappali felhőképződéssel. Az esti órákban Vajdaság északi részén, az éjszaka folyamán pedig az ország nyugati, délnyugati és középső területein is megnövekszik a felhőzet, helyenként eső, néhol zápor is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 15, a legmagasabb pedig 24 és 30 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendély kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár október 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek Önökhöz!
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Winding your way down Baker Street, lighting your head and dead on your feet, well another crazy day.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A földgáz jelenti a legnagyobb energetikai kockázatot a közelgő tél előtt, véli Zsejko Márkovics energetikai szakértő. Szerinte Szerbia ellátás biztonságát jelentősen növelni, ha minél több útvonalon és több beszállítótól érkezne gáz az országba. Az európai gáztárolók töltöttsége jelenleg 72-73% körül alakul, miközben a földgáz és a villamos energia ára is magas. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszi vetéshez Közép-Bánátban. A rendkívüli szárazság miatt a talaj mélyebb rétegeiből is hiányzik a nedvesség. A Trepcsa bányavállalat Sztáritrigi bányájában tegnap este 63 bányász rekedt a föld alatt az elektromos hálózat meghibásodása miatt. Valamennyien ma hajnalban 3 óra körül jutottak a felszínre a bánya 8. szintjéről, miután mintegy 8 órát töltöttek a föld alatt. Mindannyian megmenekültek. Dragan Glemocsics ügyvezető mezőgazdasági miniszter közölte, hogy 5 műhold segítségével figyelik a tardó égetéseket Szerbia területén. A műholdak 12 óránként küldenek jelentést. A miniszter a belgrádi rádiónak elmondta, hogy hétfőről kedre virradó éjszaka 238 helyszínen észleltek tüzet, ami 55%-kal kevesebb az előző hét napi átlagához képest. 13 új lélegeztetőgépet kapott a Vajdasági Kardiovaszkuláris Betegségek Intézete. Az adományt az Egyesült Államok belgrádi nagykövetségének katonai csoportja nyújtotta. A berendezések összértéke több mint 24 millió dinár, vagyis mintegy 242 ezer dollár. Az adomány 12 invazív és nem invazív lélegeztetésre alkalmas készüléket, valamint egy szállítható lélegeztetőgépet tartalmaz. Késes támadás történt az északkelet lengyelországi Osztolekában működő szakközépiskolában, legalább 8-an megsebesültek. A feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vettek, közölte szerdán a rendőrség a Polsat News hírtelevízióval. Montenegro, Albánia, Moldova és Ukrajna tart jelenleg a legelőrébb az Európai Uniós csatlakozás felé vezető úton, közölte a bővítésért felelős uniós biztos. Az Európai Bizottság október végén külön ütemtervet készített a 4 tagjelölt számára. Ezekben meghatározzák a következő lépéseket, a hozzávetőleges határidőket és a csatlakozási folyamat konkrét céljait. Szerda hajnalban játszotta utolsó mérkőzését az argentin válogatottban Lionel Messi. A 39 éves, 8-szoros aranylabdás labdarúgó a Benin elleni hazai találkozón búcsúzott a nemzeti csapattól. 207 mérkőzésen 125 gólt szerzett az argentin válogatottban. A nemzeti csapattal 2022-ben világbajnoki címet, emellett 2 Copa America trófeát nyert. Újabb helyezést rontott a szerb labdarúgó válogatott a FIFA világranglistáján. A szerbek a 40. helyről a 44. pozícióra estek vissza, ami a csapat legrosszabb helyezése 2017. júniusa óta. A visszaesés hátterében a szerb válogatott gyenge eredménysor áll, ugyanis a csapat sorozatban 6 mérkőzést veszített el, köztük 4 tétmeccset. Szerbiában a túlnyomóan napos meleg idő várható, gyenge vagy mérsékelt nappali felhőképződéssel. Az esti órákban Vajdaság északi részén, az éjszaka folyamán pedig az ország nyugati, délnyugati és középső területein is megnövekszik a felhőzet, helyenként eső, néhol zápor is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 15, a legmagasabb pedig 24 és 30 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Köszöntöm az Adai Rádió hallgatóit dalkérős műsorunkban. 4 óráig várom zenei kéréseiket a 853-281-es számra, vagy üzenetben Facebook oldalunkra.

meg. Jaj, de csinos, de takaros, ez a pici barna piros minyec. Hosszúttonyja a fiatalja, öreg. Jaj, de csinos, de takaros, ez a pici

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A földgáz jelenti a legnagyobb energetikai kockázatot a közelgő tél előtt, véli Zsejko Márkovics energetikai szakértő. Szerinte Szerbia ellátás biztonságát jelentősen növelni, ha minél több útvonalon és több beszállítótól érkezne gáz az országba. Az európai gáztárolók töltöttsége jelenleg 72-73% körül alakul, miközben a földgáz és a villamos energia ára is magas. Legalább 50 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként ahhoz, hogy megfelelően elő lehessen készíteni a földeket az őszi vetéshez Közép-Bánátban. A rendkívüli szárazság miatt a talaj mélyebb rétegeiből is hiányzik a nedvesség. A Trepcsa bányavállalat Sztáritrigi bányájában tegnap este 63 bányász rekedt a föld alatt az elektromos hálózat meghibásodása miatt. Valamennyien ma hajnalban 3 óra körül jutottak a felszínre a bánya 8. szintjéről, miután mintegy 8 órát töltöttek a föld alatt. Mindannyian megmenekültek. Dragan Glemocsics ügyvezető mezőgazdasági miniszter közölte, hogy 5 műhold segítségével figyelik a tardó égetéseket Szerbia területén. A műholdak 12 óránként küldenek jelentést. A miniszter a belgrádi rádiónak elmondta, hogy hétfőről kedre virradó éjszaka 238 helyszínen észleltek tüzet, ami 55%-kal kevesebb az előző hét napi átlagához képest. 13 új lélegeztetőgépet kapott a Vajdasági Kardiovaszkuláris Betegségek Intézete. Az adományt az Egyesült Államok belgrádi nagykövetségének katonai csoportja nyújtotta. A berendezések összértéke több mint 24 millió dinár, vagyis mintegy 242 ezer dollár. Az adomány 12 invazív és nem invazív lélegeztetésre alkalmas készüléket, valamint egy szállítható lélegeztetőgépet tartalmaz. Késes támadás történt az északkelet lengyelországi Oszolekában működő szakközépiskolában, legalább 8-an megsebesültek. A feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vettek, közölte szerdán a rendőrség a Polsat News hírtelevízióval. Montenegro, Albánia, Moldova és Ukrajna tart jelenleg a legelőrébb az Európai Uniós csatlakozás felé vezető úton, közölte a bővítésért felelős uniós biztos. Az Európai Bizottság október végén külön ütemtervet készített a 4 tagjelölt számára. Ezekben meghatározzák a következő lépéseket, a hozzávetőleges határidőket és a csatlakozási folyamat konkrét céljait. Szerda hajnalban játszotta utolsó mérkőzését az argentin válogatottban Lionel Messi. A 39 éves, 8-szoros aranylabdás labdarúgó a Benin elleni hazai találkozón búcsúzott a nemzeti csapattól. 207 mérkőzésen 125 gólt szerzett az argentin válogatottban. A nemzeti csapattal 2022-ben világbajnoki címet, emellett 2 Copa America trófeát nyert. Újabb helyezést rontott a szerb labdarúgó válogatott a FIFA világranglistáján. A szerbek a 40. helyről a 44. pozícióra estek vissza, ami a csapat legrosszabb helyezése 2017. júniusa óta. A visszaesés hátterében a szerb válogatott gyenge eredmény sor áll, ugyanis a csapat sorozatban 6 mérkőzést veszített el, köztük 4 tétmeccset. Szerbiában a túlnyomóan napos meleg idő várható, gyenge vagy mérsékelt nappali felhőképződéssel. Az esti órákban Vajdaság északi részén, az éjszaka folyamán pedig az ország nyugati, délnyugati és középső területein is megnövekszik a felhőzet, helyenként eső, néhol zápor is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 15, a legmagasabb pedig 24 és 30 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Sassy Tagis Hit, Odai Rádió. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SPI üzletekben nyugdíjaskártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár október 10-én és 11-én. SPI üzletek. Hűségesek Önökhöz!

0: Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.
1: Gotta get that.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: 107,7 MHz FM stereo radio ad.
1: 107.7 FM.

0: 107,7 MHz FM stereo. Stres.
1: Telefoni Radio AD 853-281 i 069-107-7017.
0: 107,7 Radio.

0: 107,7 MHz FM stereo, radio.
1: Ad. 107.7 FM.